mondhatom el senkinek, hogy merre jár. Hogy sírva, hol bolyongok én, éjfél után. Nem mondhatom el.

is jönnöből álmodom, én Matitokban. Halló, halló, ó drága kis leány, ugye érti, hogy ég a szívem? És hogy

Tu pokyň osobám honem vagy nálom, tu posúhoj oszám, miért nem vagy nálom? Bár hallanám, hogy jönnek már az ismert létre, de csak jajgat a szív, s én árván félek. Hűvösebb lett az ég, forróbb a vágyom, üt az óra zenél az éjszakában. Az utcán már villamos jár, és szürkén felszáll, most a hajnali köd.

azt mondják, hogy rosszak az idők. Pedig vannak még szerelmes párok, s vannak mesék úgy, mint az előtt. A csók és a tavasz, az ma is ugyanaz, s az én mesém szintén igaz. Volt egyszer egy

Mert volt egyszer egy zongorista sápat érdekes, ki reggel ötig azt dalolta, nőt sose szeres, de öt felé becsukta hangszerét, mert kérem, hátra volt

egy szar, egy zongorista sápat és sovány, egy kávéházban muzsikált egy ócska zongorán, meghódított ő minden lány, molban és durban egyaránt. Mert volt egyszer egy zongorista sápat érdekes, ki reggel ötig azdalolt a nőt sose szeres, de öt felé becsukta hangszerét, mert kérem hát,

gondoromból a kandúrcica, nem lesz hiba, nem is lesz. Csak később született egy egész csomó kis cica, tanulság, hogy ő a bó, itt

gyerek, ha egyszer azt mondja, mi a jó, megyek, mert tudom, hogy mi a jó. Teli holdak éjjelén, egy nagy bérház tetején, két kis cica találkozott, mi nagy esemény. Egyik cica fiú volt, micán meg sok tarka folt, gyönyörűen érvényesül, mert sütött a hold. Légy enyém, garombolt a kandó cica,

Ide-ide! Ide-ide, lelkem! Ne féljenek tőlem! Donnyban vagyok a Rádigóból. Eppedig itt a Rádigó masina. Evel az automobillal akarják elvitetni a magik hangját. Az enyémet a zsevel hozzák le Pestről. Bár inkább a feleségemét vitték volna el valahova. Igaz ugye, hogy olyan messze esőhely nincsen a világon, ahonnét az én asszonyom hanghullámjai haza nem jönnének. Éhoj, Rádigó, Rádigó, technikovívmánya, ezt még te se tudod.

0: imádkoztál, Émár? Desdemóna.
1: Otello. Otello, tudod, hogy mennyire szeretlek?
2: Hova megy?
1: Engedjenek!
0: Megöllek!
1: Engedjenek, kérem!
3: Vász szerkesztő úr! Engedjék be, kérem! A színház és mozi munkatársának mindenhova szabad a bejárás.
4: Ezért a színház és mozi mindenről tud, ami a színházi világban történik.

Nem atombomba. Meteor. Csillárt, állólámpát legjobban Meteor csillárgyárban. Podmanicki utca 27.

0: Radio Luxembourg, le grand poste international.
1: Here, Radio Luxembourg, le grand international sender.
2: Balatonnel legdistingvált a üdülő telepe Fabini panzió. Óriási árnyos park, saját fövenyes strand, a szobákban hideg-meleg folyóvíz, országos hírű konyha, a kertkávéházban esténként elsőrendű zene.
3: You must take the A train to go to Sugar Hill way up in Harlem. If you miss the A train.

0: éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Kedves hallgatóim, itt állunk egy pesti bérház kapuja előtt kíváncsi mikrofonunkkal, hogy megmutassuk, hogyan töltik a dolgozók a pihenés óráit. Íme egy idillikus kép. A férje az erkélyen olvas, felesége valószínűleg a hűszobában élvezi a pihenés csendes óráit. A konyha felől hallatszik a zaj, mintha dunsztos üveg tört volna össze. Itt bizony még nem alszik a háziasszony. De Kovácsné aztán csak ugyan pihen. Ő még a szabadságát tölti. De miért van felkötve a karja? Talán megerőltette? Nézzük csak a következő emeletet. Katóka gondtalanul játszik babájával, de hol van Pistike? Ejnye, Pistike, mintha kipenderítettek volna a konyhából. Biztosan ideges anyuka, bizony, nem kis dolog a napi munka után órákig főni a konyha forró levegőjében. Mikrofonunk már türelmetlen, nézzünk fel Szabóék csendes otthonába. Íme, kedves hallgatóim, nem érdemes otthon befőzni.
2: Időt, pénzt, fáradtságot takarít meg.
3: Vásár!

szárny hosszú lett, mert a szoknya hosszú lett, ő ma sem szeret, jó se már csak rövidet. Ő régi tudtam kell, mert az még nem buszta fel, úgy mint ez a csepp, bátor, aggalmatlan fel.

0: Be kell, hogy menjünk ebbe a kiállítási csarnokba. Egy piros és kék neonfények csillognak, és zene is szól, itt valami rádióról.
1: Hát ez tetszik magának. Remélem, hogy itt is tanulunk valamit.
0: Ezek lámpák, rádió lámpák.
1: Igen.
0: Ez úgy látszik egy rádiónak a belső berendezése.
1: Nagyon maga, ma egész rádió, de milyen lámpák? Embernagyságú lámpák. És alatt a színesen világító neoncsövek. Ez egy rádiókészülék?
2: Igen, ez egy hálózati rádiókészülék, egy 2 plusz 1 lámpás hálózati rádiókészülék.
1: Ezek az égő neoncsövek mit mutatnak?
2: Ezek az égő neoncsövek mutatják a hálózatba menő áramnak, illetve az antennáról a rádióban végbe menő áramnak az útját. Mégpedig a tekercstől a transzformátoron keresztül a lámpák felerősítésével egészen a hangszóróig.
1: Igen.
0: Ott azon a háztetőn azok a hullámok, a hanghullámok, amiket bemutatnak ilyen...
2: Azok az elektromos hullámok, amiknek a villanását itt látjuk, igen.
1: Legalább látja most már a hullámoknak az alakját, mert valóban olyan alakulat. Itt nagyon kellemesen lehet követni az erős áramnak az útját, aztán a rádió hullámoknak, és még a beszéd hullámoknak is az útját. És ottan mit gondol, mi az a villordó fény a lámpák belsejében?
2: Ez a villordó fény, ez az elektromos emisszió, az elektronoknak az áramlása a rácson keresztül.
1: Igen, Nagyászontól kérdeztem, és kolléga úr felállt, hiszen tudtam, hogy tudja. Most mi van még itt érdekes?
0: Elhalványodott az a szál, az mit jelent?
1: Na igen, tényleg halvány lett a villordszál, vagy baj van.
2: Az elhalványozása azt jelenti, hogy a lámpának a teljesítőképessége romlik, és a lámpa kicserélésre szól.
3: Hello everybody, hello. Hello is the shampoo that glorifies your hair. So hello everybody, hello. With softer, lively curls and brighter, sparkling hair.

0: Follow us also on Facebook for the latest news of our 12-channel radio.
1: Tipos édenpanzió Balaton lelle. Elsőrendű elegáns modern szobák, magyar, francia és diétás konyha, saját strand, gyermekeknek szakszerű ellátás. Tulajdonos Lukács Jenőné, Budapest 5. kerület, Légrádi Károly utca 35.

potokin is vered, mint az eltört rózsaszál, mit földre vert a szél, ha látod.

0: Kedves hallgatóink, a most elhangzott Millenniumi Muzsikáló album című műsorszámot Szatmári Antal írta és állította össze. Közvetítőt Pilvási Margit, Udvardi Tibor és Laurisin Lajos, az Operaház tagjai, valamint Orosz Vilma. Az összekötő szöveget Ajtai Andor mondta el. A rádió szalonzenekarát és az énekegyüttes Berta István vezényelte. Rendezte Balogh Pál. Hangfelvétel volt. Körülbelül 3 perc múlva, 21 óra 40-kor, hírek következnek.
1: Mit látsz a földön? Egy szegény családot. Nagy bajban vannak. A gyerek beteg, az asszony sír, a férjet gondok gyötrik. Segíteni kellene. Megkérjük Fortuna asszonyt, legyen övék az állam sorsjáték főnyereménye. Remek tipp, gyerünk!
2: Remek tipp, vegyen államsorsjegyet!

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Így habzik, és így kizik a Citrovita fogkrém. Olcsó, mert kiadó, mert Citrovita. Tehát nincsen vita, győz Citrovita.

szakad, megsúgom neked. Csillagfényes éjszakát, az boldog, aki szeret. Csillagfényes éjszakát, mindig érzem én.

tesz, járom lábad nyomán, a vágy elepesz, szegény bolond szívem, csak te hozzád haj, amíg megszakad majd.

szerezőzöttünk a Balaton vízének hőfoka ma reggel 2027 fok, Boglárnál 25, Tihanynál szintén 25, Balatonfürednél 27, Siófoknál 25, Kenesénél 24 fok volt.

A Balatonföldvári Holovics étterem gyönyörű kerthelysége, remek konyhája és kitűnő borai a legkényesebb úri ízlést is a legmesszebb menően kielégítik.

beletharangoznak szerte Magyarországon. Ez a harangszó a Nándor-Fehérvári hősökre emlékeztet. Emlékezzünk élő hőseinkre, drága sebesültjeinkre és a megszentelt új hősi hancokra, hiszen ismét harcol a magyar. Az önvédelem adta kezébe a fegyvert, és ő bátran elfogadta. A haza határaiért veszélyben forog a magyar katona élete. Könyörögjünk értük s itthoni szeretteikért. Kérjük az Istent, védje meg a jó magyar fegyver, a drága magyar életet, vigye győzelemre a magyar honvédek zászlóit.

0: tánczene éjjel-nappal a Rádió D Gramafon rádiójában.
1: Budapest 1 és 2, valamint a 4 közvetítő állomás. Filmvilág a mikrofon előtt. Gál Franciska és Hörbiger Pál énekelnek, Joe Pasternak, Székely István és Nóti Károly felolvasnak. A filmzenekart vezényi Brócki Miklós. Konferál Lackner Artur. Hallo, Rádió Budapest Ungarn. Sender 1 und 2. Meine Damen und Herren, Frau Franziska Gall und Herr Paul Hörbiger tragen Lieder aus Filme vor. Die Filmwelt vor dem Mikrofon. Die Herren Joe Pasternak, István Székely, Károly Nóti und Artur Lackner halten Vorträge. Dirigiert

torony órán most van dél, kinn most kérdem egy kis csír, vígan csökken. A torony órán elmúlt dél, feltűnik egy másik csír, az is csökken. Azután jön még 30 csír, 40 csír, 50 csír, olyan a lárma, hogy a fejben összefut a gréz.

Akkoron órán elmúlt kín, feltűnik egy másik kín, az is füttyen. Azután jön még 30 kín, 40 kín, 50 kín, olyan a lárva, hogy a tejbe.

0: Achtung! Sie hören jetzt den zweiten Teil des Schlagerpotpourris Alles hört zu, gespielt von Corny Ostermann mit seinem Tanzorchester auf einer Kristallschallplatte.
1: Újjá született a Danúvia óra. Az új köntös alatt tökéletes szerkezet. Egyéves jótállás, minden óra számozva van.
2: Nyugodtan alhat, ha a Danúvia óra van a háznál.

0: zullen zijn genem. Je tornado lacht, er is een jengenem.
1: Csak ett is mozgás, és az izmod más.
2: Ebben a melegben ugrálnak?
3: Csinálja maga is utánunk. Legalább lefogy egy kicsikét.
2: Kár minden dekáért.
3: Dekáért? Én kilókat gondoltam.
2: Jaj, de édes. Mondja csak, mit csinálnak itt ezek a kislányok?
3: Ez kérem, ez a mi reggeli tornánk volt.
2: Reggeli torna délve 12-kor? Nem rossz.
3: Tudjuk, majd kicsit későn ébredtünk. Tegnap mulatni voltunk a futballistákkal.
2: Futballistákkal? Mi köze magának a futballistákhoz?
3: Nekem? Én vagyok az ő üdvöskéjük.
2: Üdvöskéjük? Nem rossz.

ne töprengjen. Biztos tip, sütőpora legyen sip. Akár lagzi, akár tor, sip, sip, sütőpor.

amikor ablakomra száll az esti csend, és az utca lárma lassan elpihent. Súgva susognak a fák, s néha feljajdul az ár, és én hallom.

0: csúcsforgalmi időszakban fölöslegesen ne beszéljünk. Foglalt jelzésnél azonnal tegyük le a kagylót, és csak néhány perc múlva hívjunk újra. A telefon mindannyiunk nélkülözhetetlen munkatársa és tervteljesítésünk egyik legfontosabb segítőeszköze. Telefonálj röviden!
1: EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona. La estación radiodifusora EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona.

se miatt én a falba verem a fejem, mert a terelem nagy baj. Jaj, jaj, maga csak ha tudja, hogy keret, s amíg a csacsi szívem remek, csak nevet, ha kelepelek, sejhaj. S amíg emeló, emeló, emeló, jár, bujjon, a nyelven kilóg, és lead egy kilót a test, súlyon. Jaj, maga csak valondozik velem, s emiatt én a falba verem a fejem, mert a terelem.

énekel szerelme fenn a színpadon. Aki csodor az árszáguld a tengeren, nem áll meg, nem pihen, ilyen sokszor az élet. Aki csodor az ár, nincs annak jó barát, elfojtja sóhaját, ilyen sokszor az élet.

olvastam én ezt a kis mesét. Lehet, hogy ma már nem aktuális, mégis elmesélem, hogy szép.

0: A Royal Kávéház étterme, sörözője a környék legszebb helységei. Híres konyhája magyaros vendégszeretettel várja Önöket. A Brunowski kert csodásan szép parkjában hangulatos zene mellett jól szórakozik mindenki. Kiváló italok, étel és hal különlegességek halászli állandóan. Szolíd árak, minden este cigányzene. Kellemesen, olcsón szórakozni, uzsonnázni, vacsorázni a Brunowski kertben, a Royal Kávéház éttermében, kertjében lehet. Esküvőre és egyéb alkalmakra külön termek, asztalrendelés telefonon. Az Újpest Rákospalai palotai vasútállomással szemben közlekedés a Berni tértől a 90-es villamossal.
1: Es ist der gute Holanka Hochlandkaffee. Sie erhalten ihn täglich frisch geröstet in den drei Hochlandläden. In Stuttgart in der Königstraße 10a und in der Charlottenstraße 28, Haltestelle Olga-Eck. In Bad Cannstatt am Wilhelmsplatz, Eingang Marktstraße.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Óvja töltőtollát! Használjon Dőri tintát!

la sfondo sempre in me, quello che mi fa soffrire, morire.

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: A bíró már szedi össze a szavazó cédulákat, és most már le is adták a jegyzőnek. Várjuk meg, amíg a hangszóró kihirdeti, hogy ki ennek a küzdelemnek a győztese.
2: Ladies and gentlemen, tap of Hungary in the red.
1: Első tehát, Papp László Magyarország, második Wright Anglia, harmadik a középsúlyban Fontana Olaszország. Ezzel Magyarország ma már itt a boxoló arénában a második győzelmet aratta, a vívócsarnokban pedig a harmadik olimpiai győzelmet aratták ezen a napon a magyarok.

Kuss, find ich keinen Schluss und ich stehe morgen früh.

valahogy lesz, mert úgy még soha se volt, hogy valahogy nem lett volt már. Fogadom esztendőre, jól megy a volt, s aranyat lesz, csak kelj fel korán. Ha bár szívünkben nincs benne vidám szó, a kedvem azért is retette virágzó, valahogy lesz.

pressobar, lettünk jóban, amikor ittam a feketét. Egy espresszóban, amelyről most szó van, könnyet láttam két szemét. Egy espresszóban érzem annyi szent, e könycseplékem kincseket jelent. Egy espresszóban lettünk jóban, amikor ittam a feketét.

Az időjárás, amiért annyit, de annyit aggódtunk az elmúlt napokban, most nagyon kedvező. Tegnap este ugyan néhány órás eső áztatta a pálya talaját, de éjfélre az eső elállt, és most a mérkőzés megkezdése előtt enyhe, kellemes, teljesen ködmentes az idő, sőt néha-néha előmosolyog még a bágyat novemberi nap is. A stadion főárbócán a mérkőző csapatok tiszteletére az angol és magyar, a játékvezetőjére pedig a holland zászlói meg. És most rohantik Wembleyben 105 000 néző előtt a magyar himnusz.

0: Így habzik, és így tisztít a Citrovita fogkrém. Olcsó, mert kiadó a Citrovita. Tehát nincsen vita, győz a Citrovita.
1: Magyar nap a leggyorsabb. Képekben és írásban azonnal közli a nap eseményeit.

0: Radio D, your gramophone station.
1: Matracago!
2: Epedo!
1: Rekomiliago!
2: Epedo! Vigyázat, utánozzák!

Hejhaj, Pilituli, lett ott Uri-Mori, leng majd a te két lát. Nem lehet hiba, sose ha pázunk, egy kicsit ide-oda bokázunk. S reggeli, ugye baba, nem megyünk ki se haza, bírja még a mi

semmi víz, az élet nem nehéz, az ember rá se néz, noha van néha az ír, nem igaz már. Fel se vedd, a kefét megned, az ember csak nevet, van az eszmé közt,

addig pajtás se baj, míg a kis tüdőt lélegzetet vesz. Petyed volt, hát lehet újra kezdeni, nem kell azért a kedved elveszteni. Mert külön vagyok mindannyinál, egy bolonda százat csinál, fel a fejjel, ki a mellel, gyáva ember, aki ember.

0: Be kell, hogy menjünk ebbe a kiállítási csarnokba. Egy piros és kék neonfények csillognak, és zene is szól, itt valami rádióról.
1: Hát ez tetszik magának, remélem, hogy itt is tanulunk valamit.
0: Ezek lámpák, rádió lámpák.
1: Igen.
0: Ez úgy látszik egy rádiónak a belső berendezése.
1: Nagyon maga, ma egész rádió, de milyen lámpák? Embernagyságú lámpák. És alatt a színesen világító neoncsövek. Ez egy rádiókészülék?
2: Igen, ez egy hálózati rádiókészülék, egy 2 plusz 1 lámpás hálózati rádiókészülék.
1: Ezek az égő neoncsövek mit mutatnak?
2: Ezek az égő neoncsövek mutatják a hálózatba menő áramnak, illetve az antennáról a rádióban végbe menő áramnak az útját. Mégpedig a tekercstől, a transformátoron keresztül, a lámpák felerősítésével egészen a hangszóról.
1: Igen.
0: Ott azon a háztetőn azok a hullámok, a hanghullámok, amiket bemutatnak ilyen...
2: Azok az elektromos hullámok, amiknek a villanását itt látjuk, igen.
1: Legalább látja most már a hullámoknak az alakját, azok valóban olyan alakulat. Itt nagyon szellemesen lehet követni az erős áramnak az útját, aztán a rádió hullámoknak, és még a beszéd hullámoknak is az útját. És ottan, mit gondol, mi az a villódzó fény a lámpák belsejében?
2: Ez a villódzó fény, ez az elektromos emisszió, az elektronoknak az áramlása a rácson keresztül.
1: Meg kell szóval kérdezteni, kolléga úr felelt, hiszen tudtam, hogy tudja. Most mi van még itt érdekes?
0: Elhalványodott az a szál, az mit jelent?
1: Na igen, tényleg halvány lett az izzószál, vagy baj van.
2: Az elhalványítása azt jelenti, hogy a lámpának a teljesítőképessége romlik, és a lámpa kicserélésre szól.

nap, imád a rég, kess a rég. Téged úgy szeretlek, belátod, ez nem semmiség. Neked talán elég, ahogyan légy a védte, hattyúját, vigyázok én, majd rám. Végre átölellek, ne várjunk, nyújts felém a szád. Szeretnélek, hogyha kívánnád, kérlek én légy szerény, mert szegény szívem igazán nagyon. Imád, este mondj életem, értem el majd egy gyönyörű könnyes. Imád, te vagy a Robert Taylor, én nekem, te vagy a bősz Tarzán. Sőt, amit kérom mi azonra, vagy te én nekem. A levesben te vagy a fűszerem, te vagy a bors, te vagy a sos, te vagy a hétvégén az ünnepem.

Maria, vigyázok én! Majd rád, végre átölellek, mert várjunk, nyújts felé masszát, szeretnélek, hogyha kívánnád. Kérlek, én légy terény, mert szegény szívem igazán nagyon imád. Este mondj életem, értem el majd egy gyönyörű könnyes imád. Te vagy a Robert Taylor, én nekem, te vagy a bősz Tarzan. Sőt, amit kirolni azonra vagy te, én nekem a levesben, te vagy a fűszerem, te vagy a bors, te vagy a sors,

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Nótát cigánnyal húzatok. Csokrot Wekkinger és cigánytól hozatok. Virágüzletek a Baros kávéháznál és a Lövöldetéren.

nem hervad el sohasem, ma is emlékezem. Az első szerelem, oly édes, oly tiszta mi.

0: Rádió Budapest 1 és a rövid hullám 32,88 méteren. A gongütés 18...
1: Hellas harisnya világmárka.

tavasszal a fák kirügyezve, a szívben új tervek születne. Velem is elindul a képzelet, majd a nyáron, hogy élek vele. Felülünk a göncöl tekérbe, befogjuk a fias csúkot eléje, s elrepülünk majd üveghegyeken túl, oda, hol a kurta farkum alatt túl. A gyémántos réten nevetve, kiszállunk és letelepszünk a gyepre, leterítjük a subánkat a rétre, s meghívjuk a hüvelyk matit ebédre, azután elővettük tarisznyánkat, s megtartjuk a lakománkat, s még a nap ránk lemosolyog, a szívünk egymásért dobog, utána felülünk a göncöl szekérre, befogjuk a fias

Storis Jankos, Smektor Tu, Okumankos, Smigonno Frank, Lemosoyu, Szívünk egymásért dobul, utána felülünk a göncöl tetérre, befogjuk a fiatal.

végén volt a kocsma, ott a nagy a bóla, a pakliba nincs emésó. Odaludti hatamosra minket a tulaj, fia, mert a technél soha sincs baj. Lesz még a ridikünkbe, meg a zsebünkbe finom tohány. Lesz még üres a márka, mit morgyen tartom, úri mokán. Rosszett az

élet csodás, úgy ragyog ránk az ég szívem. Csak annyit mondanék, hogy eszemben jársz te mindig, és ezért oly kék az ég. Ha kicsit szeret, ne titkold kedvesem, neves, és nézd rám édesen, tudom jól, hogy szeretsz már, ne félj ránk boldogság vár. Egymásé lehetnénk már tavaszra, és panaszra nem lesz oka. A szívet kívánom, kis virágom, így világos, ugye a dolog? Az élet csodás, úgy ragyog ránk az ég szívem,

Ránk boldogság vár. Egymás így lehetnénk már tavaszra és panaszra nem lesz okom. A szívet kívánom, kis virágom, így világos, ugye a dolog. Az élet csodás, úgy ragyog ránk az ég szívem. Csak annyit mondani.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Most Magyar Imre és Cigány zenekara játszik. Szentír mai elemér, csak egy kislány van a világon.

0: Bizon a bizon cipőkrémben.
1: Csúcsforgalmi időszakban fölöslegesen ne beszéljünk. Foglalt jelzésnél azonnal tegyük le a kagylót, és csak néhány perc múlva hívjunk újra. A telefon mindannyiunk nélkülözhetetlen munkatársa, és tervteljesítésünk egyik legfontosabb segítőeszköze. Telefonálj röviden!

a bestiának. Mert ő minden este bárba jár, ha zülni, és a vekker délbe kelti fel. Rúzsal festi cakkosra a száját, és extra pillát ragaszt fel. Pillegeti minden portát.

0: Tánczene éjjel-nappal a Rádió D Gramafon rádiójában.
1: A haladó ember kultúrforrása az élet és tudomány. Szórakoztatva tanít az élet és tudomány. A természet és tudomány minden kérdésére választ ad az élet és tudomány. Általános műveltséget nyújt az élet és tudomány. Élet és tudomány a legolcsóbb képes hetilap. Ára 80 fillér.

háromcsöves világvevő szuperkészülék közép- és rövid hullámú vételre. 3 plusz 2 csöves varázsszemes világvevő szuperkészülék közép- és rövid hullámú vételre. Természetű hangvisszaadásban részesíti a jó zene és szép hang barátait. 4 nyújtott rövid hullámú sávja és

0: és a varázsszem a rövid, közép és hosszú hullámon könnyű és kényelmes beállítást biztosít. Vásároljon Philips kelléket!
1: Az arcápolás nem költséges többé. A magyar ipar bőrvédő és szépségápoló készítményeit minden dolgozónő megvásárolhatja és használhatja városban is, falun is egyaránt.

0: A16 510.
1: A16 510.
2: Szereltessen a blokkára eredeti Winfixet, Zrínyi utca 1.
3: Kedves hallgatóink, most ismertetjük a rádió holnapi és holnap utáni műsorát. Holnap csütörtökön, október 28-án reggel 6 órakor kezdjük adásunkat a Vöröskereszt Bajtársi Rádió szolgálatával, 10 az otthon. Ébresztő 6.25-kor, majd torna, reggeli zenénket 6.45-kor kezdjük meg. Közben híreket mondunk 2 órakor. Német, román, szlovák, ruszin és szerb nyelvű hírek 8 órakor, rádióiskola 8.30-kor. Budapest 2288,5 méteres hullámhosszon, adásunkat 17 órakor kezdjük, német, román, szlovák, ruszin és horvát nyelvű híradással. Francia nyelvoktatás 19 órakor. Johann Sebastian Bach Máté passziója 19.30-kor. Őszi estén címmel hanglemezek 21.50-kor. Hírek 22.40-kor, Budapest 2.

örök reszkében. Soha se tudod meg, hogy úgy, mint én, nem szeretett még senki sem. Érzem, hazudni fogok neked, mert azt akarom, hogy szeress, ne tudd, hogy boldog nem lesz.